0: Köszönöm, hogy jövő a fogalmam.
1: I'm sorry, can I...
0: Phone number, do you have a...
1: 10-4. S is in Sam. 26-080.
0: 10-4, thank you.